0: mert elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A 7-es főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, a szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időben...

Kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá a tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
2: A most következő műsorszám termék.

megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Például amerikai kutatók kísérleteznek egy textíliával, amelyből egy kabátot készítettek, amely képes a levegőből vizet kiszűrni, amiből aztán ivóvizet lehet készíteni, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, vagyis drasztikusan kevesebb vízfogyasztást ígér a tech óriás, úgyhogy vizes témákban mindenképpen fogunk utazni. De a mesterséges intelligencia kapcsán arról is szó lesz, hogy mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. A csökkenő rovarlétszám veszélybe sodorja az életünket, egy nagyon érdekes kutatási eredményt hozok majd, és a futball VB-ről is szó lesz újra tudományos magazinunkban. Múltkor foglalkoztunk a futball VB labdájával, amely ma már egy okos labda, a belsejében egy szenzor található, amely többek között másodpercenként több száz adatot képes rögzíteni. Most pedig a szakértők abból a szempontból vették elő az idei VB-t, hogy bizony ez a futball VB a legszennyezőbb, amit valaha megrendeztek. Konkrét adatokkal és számokkal fogjuk mindezt tudományos szempontból alátámasztani, úgyhogy ezek lesznek többek között a témáink, de mindenek előtt egy érdekességgel, méghozzá hazai tudományos hírrel kezdünk. Gyógyszermentes fájdalomkezelés VR szemüveggel. Kihallott ilyesmiről? Nos, a One alapítvány, a Bethesda gyermekkórház közös, virtuális valóságra épülő komplex fájdalomcsillapító programja már a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján és a szombathelyi Vas vármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban is elérhető. A hálózat bővülés egy olyan mélyreható szemléletváltást képvisel, amely a modern gyermekgyógyászatban egyre erőteljesebben érvényesül. A gyógyszeres ellátás mellett a félelem és a szorongás tudatos, intézményesített kezelése is a gyógyítás elválaszthatatlan részévé válik, írja a HVG tudományos rovata. A programhoz csatlakozó kórházak és a One alapítvány közös sajtótájékoztatón szakemberek számoltak be a program eddigi tapasztalatairól, az érdeklődők pedig a VR eszközök működését is élőben megtekinthették, de hogy egészen pontosan miről van szó, a legtöbb gyermek számára egy vérvétel, injekció vagy akár egy egyszerű vizsgálat nem csupán fizikai kellemetlenséget jelent, az ismeretlen környezet, a várakozás, a korábbi rossz tapasztalatok vagy a beavatkozástól való félelem sokszor legalább akkora terhet jelent, mint maga a fájdalom. A szakemberek szerint ezek az élmények hosszú távon is nyomot hagyhatnak, hozzájárulhatnak az orvosi kezelésektől való szorongáshoz. Viszont a virtuális valóságra épülő fájdalomcsillapító eljárás ma már nemzetközi, elsősorban angolszász területeken széles körben elterjedt, Magyarországon azonban csak nemrég kezdtek el foglalkozni ezzel. No de hogy kell mindezt elképzelni? Képzeljük el azt, hogy egy 10 éves forma gyermektől vért vesznek, de mielőtt megkezdik a vérvételt, tulajdonképpen kap egy úgynevezett VR szemüveget, amellyel úgymond belefeledkezhet mondjuk egy gyönyörű táj felett való repülésbe, miközben a vérvétel észrevétlenül pillanatok alatt megtörténik. A virtuális valóságon alapuló fájdalommenedzsmentről számos tudományos publikáció született. Magyarországon ezt az eljárást elsőként a One alapítvány programja alkalmazza ilyen komplex formában.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A következőkben a vízhiánnyal és az azzal kapcsolatos új reménysugárral is foglalkozni fogunk. Egy biztos, évek óta fogyatkoznak a föld alatti vízkészletek. A NASA térképe szerint Magyarország és Európa jelentős része is a rendkívül száraz, úgynevezett vörös kategóriában található. A legsúlyosabban érintett területek egyébként, ha az egész földbolygót nézzük, Európa déli része, Olaszország keleti partvidéke, Spanyolország és Ciprus folyamatosan küzd a nyári aszályokkal és a csökkenő talajvízszinttel. Az Egyesült Államok délnyugati részén a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a kulcsfontosságú víztározók és folyók szintje kritikusan alacsony, ezen kívül pedig Közép- és Dél-Afrika egyes részei a súlyos területek, illetve vízhiányos területek. Itt elsősorban a gazdasági vízhiány dominál, vagyis az infrastruktúra hiánya miatt nem jut a lakosság tiszta ivóvízhez. Hogy honnan lesz vízünk, illetve vízük unokáinknak és dédunokáinknak, nos, ezzel folyamatosan foglalkoznak a kutatók, és egy egészen elképesztően új ötlettel, illetve találmánnyal rukkoltak elő amerikai kutatók, akik egy speciális textíliát készítettek, amely állítólag képes kiszűrni a levegőből a vizet. Ezzel egyébként szintén nagyon sok kutatási terület foglalkozik, hogy a levegőből hogyan lehet a vizet kiszűrni. A mérnökök azon dolgoznak, hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amely tehát a levegő nedvesség tartalmát képes megkötni, és abból majd iható minőségű vizet lehet előállítani. A megoldás életmentő lehet, ám van vele egy nem is kis probléma. Az ilyen készülékek általában nagyok, és valamilyen külső áramforrásról működnek, így nem olyan könnyű őket akárhol használni. A Texasi Egyetem kutatói ezért most egy új megoldással álltak elő, írja a HVG tudományos rovata. Egy speciális textilt alkottak, amelyből kabátot lehet készíteni, ami képes arra, hogy kiszűrje a légkör nedvességét. A textil különlegessége, hogy az összegyűjtött vizet cserélhető tartályokban gyűjti össze, ahelyett, hogy elnyelné azt. Kate Johnston, a tanulmány társszerzője szerint a megoldás nem csak laboratóriumi körülmények között működik, a mobilitásának köszönhetően bárhol bevethető. Az összegyűjtött vizet egy speciális tartályba helyezik, ami hő segítségével készít belőle valóban iható vizet. A fejlesztés a mérnökök szerint napi 400, illetve 900 milliliter víz közötti mennyiség előállítására alkalmas, attól függően, hogy milyen párás a levegő. Ez alapvetően egyébként nem tűnik soknak, legalábbis ha azt nézzük, hogy a napi ajánlott folyadékfogyasztás egy felnőtt ember számára nagyjából 2 liter, függően persze attól, mekkora testsúlyról van szó, ám némi optimalizálással ez sem tűnik elérhetetlen mennyiségnek. A szakemberek szerint, ha a textíliából nem csak kabátot, hanem hátizsákot vagy sátrat is készítenek, gyakorlatilag megoldottá válik az ivóvíz helybeni előállításának a problémája egy teljesen átlagos sátrazás alatt. Jól hangzanak és némi optimizmusra adnak okot az ilyen jellegű friss hírek, miközben folyamatosan arról hallunk, hogy például a mesterséges intelligencia adatközpontjai is milyen mennyiségű vizet használnak fel. Ezzel fogunk hamarosan foglalkozni, ugyanis a Microsoft egy legutóbbi technológiai konferencián bemutatott egy teljesen új eljárást, amely csökkentheti az adatközpontok vízigényét, mivel nagyon sokat foglalkozunk tudományos magazinunkban az adatközpontokkal. Vegyük át egy kicsit, hogy egészen pontosan miről is van szó. Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Ezek a komponensek rendszerint magukba foglalják a távközlési rendszereket és a kommunikációs kapcsolatokat is, magát az áramforrást, az adattárolókat, légkondicionáló és tűzvédelmi, valamint biztonsági rendszerük is van. A nagy adatközpontok ipari méretű üzemek, amelyek egy kisváros elektromos fogyasztásával rendelkeznek, és néha jelentős légszennyezést jelentenek a dízelmotorok kipufogó gázával. Szóval az adatközpontokkal foglalkozunk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újra és újra előkerül az adatközpontoknak az ügye, most már elsősorban környezetvédelmi szempontból óriási vízfogyasztást igényelnek ezek a központok. Állítják a kritikusok, a szakértők viszont néha mást mondanak. Most például a Microsoft szerint az új mesterséges intelligencia adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást igényel majd, mint mondjuk egy átlagos étterem. Így tulajdonképpen látványos ígérettel próbálja hűteni az AI adatközpontok körüli környezetvédelmi kérdések parázsvitáját a cég, írja a PCV Plus, de a kritikusok szerint nem az új megoldásokkal van a baj, hanem az 500 régivel. Egyébként az, hogy az AI szemetet termel, csak egy probléma. Emellett valóban elképesztő a víz és energia éhsége. A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella, egy idei fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy a vállalat új AI adatközpontjai már egészen más logika szerint működnek, mint a korábbi, rengeteg vizet elpárologtató létesítmények. A kulcs a zárt hűtőkör, amelyet az építéskor feltöltenek, majd a rendszer ugyanazt a vizet keringteti tovább, ahelyett, hogy folyamatosan friss vízkészletet használna el. A vezérigazgató azt állítja, hogy az új megoldással egy teljes év alatt nagyjából annyi víz fogy el, mint amennyit egyetlen egy helyi étterem használ el egy év alatt. A szakértők szerint ugyanakkor az AI adatközpontoknak azért óriási a vízigényük, mert a modern GPU klaszterek sokkal sűrűbbek és melegebbek, mint a hagyományos szervertermek, ezért a hűtésük is nehezebb. Viszont úgy tűnik, hogy a Microsoft új rendszere valóban úgy van tervezve, hogy a folyadék hőcserélőkön keresztül vegye át a szerverek által termelt hőt, majd egy hűtőegységen át lehűlve visszakerüljön a körforgásba. A Microsoft egyébként ezt a megoldást a Wisconsini AI adatközpontjánál vezette be látványosan, és saját bemutatása alapján ez már nem egyszerűen egy újabb szerverterem, hanem egy kifejezetten AI terhelésre tervezett, nagy sűrűségű infrastruktúra, ahol a hűtés több mint 90%-át, tehát zárt folyadékhűtés adja. A maradék hűtési igényt egyébként elsősorban külső levegővel oldják meg, extra vízre pedig csak a legmelegebb körülmények között lehet szükség. És hogy miért olyan fontos mindez a világ számára? Nos, a ChatGPT 2022-es debütálása óta robbanásszerűen nőtt az adatközpontok száma, a figyelem pedig ezeknek a létesítményeknek a környezeti hatásaira fókuszál. És hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egyesült Államokban az adatközpontok napi 300 ezer és 4 millió gallon víz közötti mennyiséget használhatnak fel a bennük található számítógépek hűtésére. Csak az USA-ban, egyes régiókban az AI központok vízigénye elhasználja a helyi vízellátás 25%-át nyilván. Ennek nem örülnek a helyi lakosok. És hogy miért fogyasztanak sok vizet az adatközpontok? Nos, a vízfelhasználás esetükben többféleképpen történik, de a legjelentősebb a közvetlen vízfogyasztás. A víz helyi forrásokból, például vízkezelő üzemekből érkezik, és hűtőtornyokban kerül felhasználásra, ahol elpárolog, miközben hőt ad át a levegőnek. Az elpárologtatásos hűtési rendszerek egyébként rendkívül hatékonyak és energiatakarékosak. Egy gallon víz elpárologtatása percenként például körülbelül 1,5 megawatt számítógépes teljesítmény hűtésére elegendő, azonban a víz 70-80%-a elpárolog, és kikerül a helyi víz körforgásból. Ez különösen problémás olyan száraz éghajlatú régiókban, ahol a víz hiány már eleve fennáll.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Let's go, girls!

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Újabb oktató írt arról cikket, hogy végzős tanítványai szó szerint nem tudnak olvasni, de állítólag ez a jelek szerint nem sok mindenkit zavar, hiába jelennek meg sorra a problémára figyelmeztető tanulmányok, írja a bitport.hu. A The Chronicle of Higher Education című labban megjelent cikkben egy irodalom és írásoktató arról számol be, hogy egyetlen tanítványa sem volt képes végigolvasni az általa kiosztott 20 oldalas cikket. Tyler Jack szerint ez még egy évtizeddel korábban sem jelentett volna semmi problémát. A mostani diákok viszont arra panaszkodtak, hogy folyamatosan elvesztették a fonalat, miről is szól valójában a dolgozat. A szerző felidézi, hogy egy 2024-es országos felmérés alapján a 17-18 éves végzősök olvasási pontszámai a legalacsonyabb szinten voltak az 1992 óta végzett értékelések között, sőt, a 12 osztályosok közel harmada az alapszintű minősítést sem érte el, vagyis ezek a diákok egyszerűen nem tudnak általános következtetéseket levonni a szövegben explicit módon bemutatott fogalmak alapján. A Futurism beszámolója ezzel kapcsolatban egy másik felmérést is idéz, amelynek értelmében a negyedik osztályosok alig 30%-a tanult meg folyamatosan olvasni. Jet szerint pedig mára egyértelművé vált, hogy nem a tanárok megérzéseiről van szó, hanem mérhető generációs összeomlásról, ami a folyamatos írás és olvasási képességet illeti. Tyler Jack szerint az oktatás mindenre improvizációval és kimerültséggel reagál a szükséges strukturális átalakítások helyett. A generatív mesterséges intelligencia széles körű elterjedésével a probléma már a felsőfokú tanulmányok során is tapasztalható, az oktatók helyzetét pedig tovább nehezíti az egyetemek együttműködése a tech vállalatokkal a hozzáférés biztosításában, hiszen rájuk hárul a feladat, hogy kitalálják, hogyan kellene kezelniük a mesterséges intelligenciát. Ezek után, mondják a szakértők, az sem véletlen, hogy egyre több kétség támad a mesterséges intelligencia oktatási eszközként való felhasználásával kapcsolatban. A Futurism szerint jellemző, hogy néhány jelentős tanulmány egyikét, ami a ChatGPT tanulási teljesítményre való pozitív hatását igazolta volna, a múlt hónapban egyszerűen visszavonták. Ezzel szemben sorra jelennek meg azok a kutatások, amelyek az AI túlhasználat kapcsolatáról szólnak, a kritikus gondolkodás károsodásával vagy a memória gyengülésével. Egyre több tudós erősíti meg azokat az aggodalmakat, amelyek szerint nem tesz jót az agyműködésnek a generatív algoritmusok általános alkalmazása. A pakisztáni FAST Magán Kutatóegyetem professzora pedig már több mint két évvel ezelőtt arról közölt adatokat, hogy a mesterséges intelligencia chatbotok rossz alkalmazása az oktatásban a kóros halogatás kialakulásához, emlékezetvesztéshez vagy a tanulmányi eredmények romlásához vezet. A friss felmérések azt is megmutatják, hogy a ChatGPT-t esszéírásra használó diákok alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak a kreativitásért felelős területeken, mint azok, akik hagyományos kereséssel vagy anélkül próbálják megoldani a feladatokat. A mesterséges intelligencia használók 83%-a ráadásul egyetlen sort sem tud idézni saját újonnan írt esszéjéből. A probléma gyökere egyébként nem a mesterséges intelligencia, és nem is az okostelefon, hanem általában a digitális figyelemelterelés. Miközben a felnőttek is a zavaró online impulzusokra panaszkodnak a munkahelyükön, el lehet képzelni, hogy milyen hatással van ugyanez a 10-18 éves gyerekek tanulására. Nem lehet eleget beszélni mindenről, abba is hagyom, viszont jó tanáccsal is jövök, így a hír végén. Azt szokták mondani, nem a mesterséges intelligencia és a technopesszimizmus a megoldás, hanem az online, illetve digitális tér és az AI használata mellett beszélgetés embertársainkkal és hagyományos könyvek olvasása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket. Lehet, hogy hallottunk már erről, de egészen pontosan mit mond a tudomány mai állása ezzel a témával kapcsolatban? Ugyanis most először sikerült bizonyítani a kapcsolatot a biológiai sokféleség csökkenése és az emberi egészség romlása között, írja a National Geographic. A biológiai sokféleség nem valami úri huncutság, amit a sötét zöldek hajszolnak jó dolgukban. Ez egy olyan érték, amelynek használt az emberiség közvetlenül is megérzi, és amint az egy új kutatásból kiderült, a hiányát még annál inkább. A Nature hasábjaink közzétettek szerint a sokszínű beporzó közösség anyagi hasznot és egészséges táplálékot biztosít. Ha kevesebb vad beporzó él körülöttünk, akkor az élelmiszerekből szerzett tápanyagok, vitaminok mennyisége, valamint a gazdálkodók bevételei is csökkennek. A kutatást egyébként a Bristoli Egyetem ismertette. A szakemberek Nepálban végeztek felméréseket, 10 kis vidéki faluban, ahol a lakosság kistermelői gazdálkodásból él. Egy éven át mérték 776 fő szociális, gazdasági, egészségi, valamint tápláltsági állapotát, azt, hogy miből szerzik be a napi élelmüket, vagyis mit esznek, és azt is, hogy honnan kerül mindez az asztalukra. A kutatók egy éven át fel tudták mérni az itt élők szegénységét, és azt, hogy jól vagy rosszul tápláltak-e. Ezen felül a vegetációs időszak során a térség rovarain található pollent is vizsgálták, valamint természetesen magukat a rovarokat. Ezzel a munkával fel tudták térképezni azt, hogy miféle rovarok is járulnak hozzá konkrétan az élelmiszernövények termeléséhez. Az eredmények az elsők a világon, amelyek a vizsgálatok alapján összetudták kapcsolni a biodiverzitást és az emberi étrendet, azon keresztül pedig az egészségi állapotot. Az eredmények szerint ugyanis a haszon növények beporzását elsöprő többségben vadméhek, főként poszméhek, valamint zengőlegyek végezték. Összességében e két csoport felelt a legnagyobb mértékben az emberek beporzóktól függő élelméért. Ha csak egyetlen rovarfajt vizsgáltak, akkor viszont a helyben élő indiai házi méh félig háziasított, a régióban őshonos faja volt a csúcstartó. Ez a méhfaj egymagában az elfogyasztott A-vitamin 7%-áért, a B9 vitaminnak és a kálciumnak pedig 5-5%-áért volt felelős. A legfontosabb beporzók mind a 10 faluban ugyanazok voltak. A vizsgált falvakban egyébként az emberek élelmének mindössze 18%-át adták a beporzók segítségével termelt növények, azonban ezek adták a mikrotápanyagok igen jelentős részét, például az E-vitamin 78%-át. A nagyfokú szegénység és az alultápláltság már most sajnálatosan nagy arányú volt a vizsgált lakosságban. Jelenleg egyébként a világ lakosságának negyede szenved ezen okból az úgynevezett rejtett éhezéstől, vagyis a minőségi alultápláltságtól. A kutatócsoport tagjai egyetemi és civil szervezeti közreműködéssel már most elkezdték segíteni a gazdálkodókat gyakorlati módszerek ismertetésével. Ezek révén egy közösség tagjai megőrizhetik a biológiai sokféleséget, helyreállíthatják a beporzók sokféleségét és létszámát, így a saját bevételeiket és az egészségüket is. Nepál már egy beporzó barát mezőgazdasági stratégiát is bevezetett a szakemberek segítségével.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a hír, amit még ígértem, a futball világbajnokság tudományos szempontból. Legutóbb körbejártuk a futball VB labdáját, abszolút tudományos szempontból megtudtuk, hogy az idei futball világbajnokságot bizony okos labdával játsszák a futballisták. Egy olyan szenzor van a labda belsejében, amely több száz momentumot képes egyetlen egy másodperc alatt rögzíteni és elemezni. Most egy egészen más témát vettek elő a tudósok, illetve a szakértők a foci VB-t környezetvédelmi szempontból vették korcső alá, és megállapították, hogy bizony ez lesz a legszennyezőbb futball világbajnokság, amit valaha is megrendeztek. Várhatóan több mint kétszerese lesz az úgynevezett éghajlati lábnyoma, mint a legutóbbi katari VB-jé. Ezt a Reuters Greenlee elnevezésű széndioxid kibocsátási platform becslésére hivatkozva állítják. Nem nehéz elképzelni egyébként a negatív rekordot, miután a résztvevő csapatok és a lejátszott mérkőzések száma is rekordot dönt. 48 csapat vesz részt az idei VB-n, és 104 meccs lesz. Továbbá a torna hossza is rekordhosszúságú, 40 napon át tart majd, az alatt ugye utaznak a sportolók, a szakmai stábok, a szurkolók helyszínről helyszínre, illetve a csapatok is folyamatosan mozognak, a szállásról az edzőközpontba, onnan a meccs helyszínre és vissza. Ráadásul nem kis utakról van szó, míg legutóbb Katár nagyjából két magyar megyényi területen 11.581 négyzetkilométerrel rendezett VB-t, most Mexikó a legkisebb területű 1,9 millió négyzetkilométerrel, a három rendező ország együtt pedig közel 22 millió négyzetkilométernyi területen rendezi a VB-t. Ezek már azok a számok, amelyekkel ugye a szakértők arra hivatkoznak, hogy bizony ez a futballvilágbajnokság nem fenntartható és a legszennyezőbb, ami valaha volt. A legfőbb káros tényező az utazás, a mérkőzéseket 16 városban rendezik meg, a kanadai Vancouvertől az Egyesült Államok beli Bostonon át Mexikó városig. A várható kibocsátás mintegy 87%-át a szurkolók és a csapatok helyszínek közötti utazása fogja okozni. Miután a VB-n 16 európai válogatott szerepel majd, a legnépesebb és legtehetősebb szurkolótáborok egyik kontinensről repülnek majd át a másikra, kiváló példa Anglia, mint a legtöbbet utazó csapat a favoritok közül, összesen 2770 kilométert utaznak majd Dallas, Boston és New Jersey között csak a csoportmeccseken, a szurkolók, és ebben még nincs benne az oda-vissza út Európából, valamint a továbbjutás esetén játszott meccsek. De nem az utazás az egyetlen szennyező tényező, állítják a szakértők. Változnak a rajongói szokások is, ami rendesen aláaknázza a modern sport digitális ökoszisztémáját. Az élő közvetítések, a streaming, az adatfolyamok és a fogadási platformok energiaigénye egyaránt hatalmas. Adatközpontok, szerverparkok, műholdak segítik az eseményt, ezen kívül a szurkolók több milliárd eszközt használnak majd az események közvetítésére. A kumulatív hatás óriási, különösen a több képernyős nézés korában. Úgyhogy ezek a legfőbb adatok az ügy kapcsán, de egyébként az ENSZ 2021-es COP26 elnevezésű klímacsúcsán a FIFA ígéretet tett arra, hogy 2030-ra a felére csökkenti majd a széndioxid kibocsátását, úgyhogy kíváncsian várják a szakértők, hogy milyen világbajnokságokat szerveznek majd a jövőben. Én viszont az adatok ellenére azt mondom, hogy mindenki élvezze egyelőre a mostanit. Jó szurkolást és további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Magazinunk végére értünk, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: baby.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Viharkárokhoz éjasztották a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester levélben javasolt a köztársasági elnöknek a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatokat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmendnél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba. A balesetben mindkét jármű totálkárosra tört, a szerencsétlenség okait vizsgálják. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőkhöz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A 7-es főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet zápor, zivatar, a szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes lehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizon programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá a tárca vezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Aegis Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a Dienes Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztet dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyesebb. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. Négy játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Dániel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek két szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Görömvölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfa él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
0: Sporthírek.
1: Lőrinc Tamást választ.

0: választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok négyszeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Szilaj büszke és vidám. Csárdás. Egy csárdára már gondolni is kívánatos, hiszen ott csak jól érezheti magát az ember. Ahol a finom ételek és remek cigányzene mellett táncolhatnék ja támad a vendégnek. Az a tánc pedig az a csárdás. Lendülnek a lábak, csillognak a csizmák, járnak a csípők, lebbennek a szoknyák, húzza a banda, szólózik a prímás. Kezdetben lassú, majd hol sűrű, hol szökős vagy ritka, a végén friss. Hagyományos magyar néptánc. Olyan, amilyenek mi magyarok vagyunk. Eredete a 18. századra tehető, a verbunkosból származik, mert a kocsmánál zajlott a toborzás. A csárdás alapvetően páros tánc, a férfi és a nő egymásba karolva járja. Amikor a táncosok mégis elengedik egymást, akkor is a másikra gondolnak, évődnek, incselkednek, csalogatják a párjukat. Igazi testbeszéd ez, ami fontos, elmondható, kifejezhető vele. Annak idején jószemű falusi asszonyok a legény első lépése után már tudták, hogy hamarosan esküvőn is robhatják. Ritmus a kétnegyedes vagy négynegyedes. Ez a lüktetés teszi változatossá. A Kárpát-medence minden tájékán elterjedt, a helyi viseletekben káprázatos látvány, örökre rabulejtő érzés részt venni benne. Klasszikus zeneszerzők sem tudtak ellenállni a csárdásnak. Liszt Ferenc, Brahms, Csajkovszki, ifjabb Johann Strauss, vagy a leghíresebb csárdást komponáló Vittorio Monti is merített ihletet ebből a fergeteges magyar muzsikából.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunor mentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vasvár megyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökországi földrengésnél is részt vesz a keresésben, úgyhogy őre ezúttal is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere, és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palack tartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribált egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt

0: alá, de azt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
1: Időjárás jelentés.
0: Most sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész esti és tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: A szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Nap utcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztett dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEB. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. 4 játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Dániel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek 2 szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Görömvölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfa él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
1: Sporthírek.
0: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok 4-szeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Most sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős.

0: Erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Krutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunormentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vasvár megyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
6: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki

0: Vármegye a harmadik számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a ribeltartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palacktartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a valahol.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribát egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
1: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ulyana Quartet, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanj nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal!
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ugyanak Quartet, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a DNS Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a gyesebb. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyház.

0: közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli Nagy Mágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. 4 játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Daniel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Daniel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek 2 szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Garambölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfa él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
1: Sporthírek.
0: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, 4-szeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós bolcs

0: Közlekedési információk.
1: Sokkal nagyobb körültekintésre figyelmeztet a vasi rendőrség a tegnapi halálos tragédia után. A vétlen sofőr és felesége is életét vesztette tegnap délután a körmendi balesetben az elkerülőn az M80-ason. Egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött frontálisan. A roncsokból a tűzoltók 4 embert szabadítottak ki, mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a járművek szinte teljesen megsemmisültek. A balesetben elhunyt házaspár 3 gyermekét is súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani, közölte a vasi rendőrség. A hatóság arra figyelmeztet, hogy ilyenkor nyáron, főleg kánikulában sokkal körültekintőbben vezessünk. Az M80-as autóúton pedig Körmend és Szentgotthárd között vegyük figyelembe a rendkívül, sokszor indokolatlanul hosszú dupla záróvonalakat, és tartsuk be a sebességkorlátozásokat. Jobban kell figyelni ma Körmenden a Hegyaljai utcában is, ahol megkezdődött a kátyúzási munka. Időnként félpályára szűkül az út, napközben jelzőrök irányítanak a Rábahídtól egészen a város széléig a Hegyaljai utcában.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Négy vasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négy vasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunor mentő szervezet rendszer beállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vas vármegyéből négy tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez, tájékoztatott Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vas vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökország földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúttal is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vas vármegye harmadik számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott meg

0: érezzék. A Ribalt egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
1: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
1: Időjárás jelentés.
0: Most sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Can

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal!
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Krutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. 4 játékostól búcsúzik az Égis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a Dienes Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztett dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón 2 napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a vasihegyfa és a vasihegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezésre.

0: Ágyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon, a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfaj él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
1: Sporthírek.
0: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

búzsa, meg se ihletett, ugye húzta innen a csíkot, hogy csak na, ma lesz, oh yes, az a nap, mikor nem jutok nőhöz, nem, de szóhoz sem, a szerelem, mint egy rossz elem, a kimerült és kiderül, hogy lyukat mar a szívemet.

0: csak ide oda szökelek, mint Zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis gatyában.
2: Hé,

volt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Négy vasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A Vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négy vasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunormentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vas vármegyéből négy tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vas vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökországi földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúton is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vas vármegye harmadik számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palack tartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A Ribelt egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vas vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi négy utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük két gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját,

0: tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen, a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
1: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben 26 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Aegis Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Görmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a DNS Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Görmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztett dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Görmenden, közölte a Változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Görmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Görmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEB. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Görmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. Négy játékos távozását jelentette be az Aegis Görmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Dániel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek két szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Görömvölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

0: Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfa él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősített tehát a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a büntetés végrehajtási szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
1: Sporthírek.
0: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

14 este, pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, a finom remeg is a lábban, az asztomban.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunormentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vasvár megyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökországi földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúton is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere, és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palack tartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribált egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából, és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyez

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: A gonosz kérdezik, hogy vagy. Ettől sose legyen rosszabb. Azért várom már a jobbat. Na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy. Ettől sose legyen rosszabb, rosszabb. Azért várom már a jobbat, jobbat. Na de hát a majd a holnap.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
2: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délután önként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
1: A kertmoziról is egyre többet hallani.
2: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
1: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
2: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
1: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
2: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
1: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
2: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
1: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
2: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Aegis Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Görmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a Dienes Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Görmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztet dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Görmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Görmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Görmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Görmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. 4 játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Daniel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Daniel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek 2 szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Garambölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfaj él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
0: Sporthírek.
3: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, 4-szeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal!
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunormentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vasvár megyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
5: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökország földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúttal is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
4: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere, és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palack tartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribált egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is, a baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon, az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
3: Sporthírek.
4: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
3: Időjárás jelentés.
4: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél, a legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Szlát hangolva.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy nap.

0: napra is.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a DNS Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztett dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEB. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. Négy játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Dániel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek két szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Garambölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfaj él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
0: Sporthírek.
1: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
4: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délutánonként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
3: A kertmoziról is egyre többet hallani.
4: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
3: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
4: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
3: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
4: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
3: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
4: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
3: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
4: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
3: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunormentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunormentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vas vármegyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vas vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
6: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökország földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúton is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
5: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a ribeltartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palacktartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribált egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszákkő területén, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is, a baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök sugógépének kezelője ellen, a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt sugógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
1: Sporthírek.
5: Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
1: Időjárás jelentés.
5: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új játszótéri elemek a Naputcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Aegis Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Naputcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a DNS Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Naputcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztett dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEB. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. Négy játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Dániel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek két szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Görönvölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfa él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
0: Sporthírek.
1: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a hunormentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a hunormentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a hunormentő szervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vas vármegyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökországi földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúton is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palack tartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A Ribelt egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából, és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen, a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél, a legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Görmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Ma arról szólunk, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron július 24-e és 26-a között Szentkult Fesztivál néven, ahol a Szentkuti színpadon és a Szentkuti kápolnánál ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos rendezvényen fellép Verép Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Kószika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Újjana Kvartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi-hegyház turisztikai kínálatát. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Ma Nagy Krisztina szervezővel beszélgetünk a rendezvény legfontosabb tudnivalóiról, de vendégünk lesz Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője is, aki elmondja azt is, hogy nőttek ki magát néhány év alatt az ötlettől és az egynapos koncerttől egy ilyen háromnapos impozáns fesztivál a program. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Ma arról szólunk, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron július 24-e és 26-a között Szentkult Fesztivál néven, ahol a Szentkuti színpadon és a Szentkuti kápolnánál ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos rendezvényen fellép Veréb Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Kószika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Újjana Kvartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyház turisztikai kínálatát. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Ma Nagy Krisztina szervezővel beszélgetünk a rendezvény legfontosabb tudnivalóiról.
1: A Vasvár Népfőiskola ismét egy új dologba kezdett, ha bár vannak ennek régről idehúzódó hagyományai, jelesül nyári koncert sorozat fesztiválról beszélünk, Szentkut Festről, ezt az elnevezést kapta. Nagy Krisztina szervezőt kérem meg arra, hogy mindent mondjon el erről a fesztiválról, a céljáról, a tartalmáról, programjáról, mindenről beszéljünk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük ismételt a lehetőséget, hogy beszámolhatunk a vasvári és a térségi programokról. Igen, a Szentkútnál ismét szervezünk egy fesztivált, ahogy a korábbi éveknek megfelelően 2024-ben indult el a Szentkúti színpadnál. Akkor még egy-egy napos koncertek voltak egy-egy hónapban esténként. Aztán idén azt gondoltuk ki, hogy 2026-ban, hogy legyen egy háromnapos koncert sorozat, ami így a Szentkúton zajlik. Idén három koncert lesz a Szentkúti színpadon, és három koncert pedig a Szentkúti kápolnánál. Nyilván maga a helyszín az egy természetközeli erdő melletti szakráris helyszín, úgyhogy ezekre a helyszínekre a koncertek mellett is érdemes ellátogatni, kirándulni, túrázni, és azt gondoltuk ki, hogy az estében nyúlóan, amikor már nincsen olyan nagy forróság, kiváló helyszíne lehet a maga a színpad és a kápolna környéke a zenei programoknak. Így július 24, 25 és 26-án valósul meg három koncertprogram. Igyekeztünk így a műfajokban is, illetve a zenei ízlések, stílusok tekintetében is így sokfélék, ha lehet így fogalmazni lenni, illetve olyan előadókat és művészeket szólítottunk meg, akik illeszkednek a helyszín

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24-e és 26-a között tartják meg a Szent Kult Fesztivált a városban, ahol a Szent Kuti színpadon és a Szent Kuti kápolnánál ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos rendezvényen fellép Verép Tamás, a Hulutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Kószika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Uriana Quartet. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi. Most Nagy Krisztina szervezővel beszélgetünk a rendezvényről.
2: Első napon, a pénteki napon 18.30-tól Verép Tamás lesz az előadónk, aki talán így a musicalek kapcsán, valamint különböző tévés produkciók kapcsán ismerhet szerintem a szélesebb közönség. Ő érkezik egy előadással, és nyilván itt a musical irodalom lesz a fő fókuszban. Aznap este 9 órától a Szent Kuti kápolnánán Miénk itt a ház címmel ad koncertet Hrutka Róbert és Grecsó Krisztián zenekara. Nyilván ez egy irodalmi műsor lesz elsősorban, és nyilván lesznek itt versfelolvasások is közben. A zenekarnak a Miénk a ház című lemezéből fognak válogatni dalokat, és ez egy 6 fős produkció lesz a Szent Kuti kápolnánál.
1: Akusztikus hangzással feltételezem, ugye?
2: Így van, akusztikus hangszerelésben érkeznek a vers megzenésítések. A szombati napon a színpadnál a Magyar Banda ad koncertet 18.30-tól. Ők nagyon népszerűek manapság, az ország nagyon sok fesztiválján megfordulnak, és hát természetesen népzenét hoznak, de hát a sajátos maguk módján való megszólalásban, így a Kárpát-medencei népzenei hagyományából merítve modern és virtuóz hangszerelésben érkeznek a zenék. Ez is egy 6 tagú formáció lesz ifjú Szerényi Béla vezetésével. Aztán 9 órától a kápolnához kicsit a jazz műfaja költözik be. Sárik Péter triója érkezik, kiegészülve Koszorús Krisztina énekessel, aki hozza magával a népdalos múltját, így magyar, román és balkáni rallamok lesznek a fókuszban, nyilván a Sárik Péterre a jellemző egyedi megszólalással. Aztán vasárnap 18.30-tól a színpadnál a Budapest Bár érkezik hozzánk 3 énekessel. Őket szerintem szintén senkinek sem kell bemutatni. Talán a védjegyévé vált a zenekarnak az az egyedi stílus, ami így az 1920-30-as évekbeli budapesti kávéházak hangulatát hozzá a közönségnek, és nyilván ismert és kedvelt dalok szólalnak majd meg, klezmer, jazz, cigányzenei alapokkal, pop-rock elemekkel fűszerezve, ötvözve, úgyhogy ők adnak egy remélhetőleg nagyszerű koncertet, és a kápolnánál pedig 9 órakor, hát egy kevésbé ismert formáció, ugyanakkor a nagyszerű zenével érkezik Pár Julcsi népdalénekes, magyar népdalokat hoz, egy kamara a zenei formációval, az Uriana Quartettel, és így az autentikus népdalkincsből merítenek ők is, ugyanakkor kortárs zene felé közelítenek.

0: Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron július 24-e és 26-a között Szentkult Fesztivál néven, ahol a Szentkuti színpadon és a Szentkuti kápolnánál ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos rendezvényen fellép Verép Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Kószika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Újjana Kvartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyház turisztikai kínálatát. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Ma Nagy Krisztina szervezővel beszélgetünk a rendezvény legfontosabb tudnivalóiról.
1: Úgyhogy ez a 6 koncert lesz a Szentkuti helyszínen. Az előző évekhez képest annyi a változás, hogy új helyszínként behoztuk a kápolnát is, és annyi még, hogy a napokban fog megjelenni 3 túra kiírás is, úgyhogy aki a koncertek előtt szeretne egy picit mozogni, a szabadban lenni és felfedezni a hegyháti térség látnivalóit, akár gyalogosan, akár kerékpárral, az a koncertek előtt ezt is megteheti. Nyilván ez a 3 napos rendezvény lehetőséget ad arra is, hogy a hegyháton több napot is eltölthessen az az érdeklődő, aki mondjuk nem csak egy-egy koncert erejéig szeretne itt nálunk szabadidőt eltölteni, úgyhogy a szállásokat, hogyha még vannak szabad szállások, akkor nyilván lehet foglalni itt a térségben. Aztán, hogyha jó idő van, akkor Gersekaráton lehet fürdőzni, meg hát számos látnivaló van, amit itt fel lehet fedezni mondjuk a délelőtti időszakban. És a tavalyi évhez képest annyi változásunk van még, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően az idei rendezvény ingyenesen látogatható.
0: Ezt meglepve hallgatom már, mint hogy létezik ilyen, hogy amiket soroltál, ez a 6 zenekar külön-külön zenei egyedi világot képviselnek, és mégis közös a nevezőjük, mégpedig az, hogy minőség, tényleg a minőséget képviselik, és ilyen minőségi programokat ajándékba kapni, ez óriási ajándék.
1: Így van, a Vasvár Népfőiskola szellemiségéhez idomulva mindig igyekszünk olyan akár zenei élményeket, vagy kulturális tartalmakat hozni ide a térségbe, ami egyrészt méltó a Népfőiskola szellemiségéhez, másrészt értéket ad. A harmadrészt pedig nyilván itt nem csak egy-egy koncertről van szó, hiszen itt az emberek a koncert előtt után beszélgetni is tudnak, tehát egy ilyen közösségi élményt is próbálunk ezzel így összehozni, ami remélhetőleg, hogyha szép idő lesz, akkor ez össze is fog jönni.
0: Még annyit a koncertek kapcsán beszéljünk, aki nem járt a Szentkuti színpadnál, vagy a lenti kápolna résznél, hogy írjuk le egy kicsit, hogy mit talál, illetve arról is beszéljünk, hogy kell-e kempingszékeket hozni, kell-e saját kis ellenséget hozni, vagy ezek is megjelennek majd ott büfé formában inkább.
1: Hát a Szentkuti helyszínnel kapcsolatban annyit mondanék el, talán a megközelítésével kezdeném, hogy mind a két helyszínt ajánljuk, hogy a Kismákfa út felől közelítsék meg, és nyilván akkor Kismákfa felé jobb oldalt már lesz egy kis bekötő út, és hogyha azon bemegyünk, ott rögtön tudunk parkolni jobb oldalt a zöld felületen, és a színpad pedig, hát az úttól körülbelül, nem tudom, 150 méterre mondjuk ott található, és a Szentkuti kápolnát pedig arra kérjük a látogatókat, hogy ne a stációk felől közelítsék meg, ne a csónakázótól felől, hiszen most így az aszbeszt helyzet miatt le is van zárva a Szentkút fürdőnél az út a közlekedésre, úgyhogy mi arra biztatnánk a látogatókat, hogy a kápolnát is a színpad felől és a lépcső soron keresztül, ami a színpad mögül úgymond levezet a kápolnához, onnét közelítsék meg.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron július 24-e és 26-a között Szentkult Fesztivál néven, ahol a Szentkuti színpadon és a Szentkuti kápolnánál ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos rendezvényen fellép Veréb Tamás, a Hrutka Grecsó zenekar, a Magyar Banda, Kószika és a Sárik Péter trió, a Budapest Bár, valamint az Újjana Kvartett. A fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyház turisztikai kínálatát. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Ma Nagy Krisztina szervezővel beszélgetünk a rendezvény legfontosabb tudnivalóiról.
2: Alapvetően tervezünk a helyszínre vendéglátást, úgyhogy lesz lehetőség üdítők elfogyasztására, és lehet, hogy még étkezésre is, alapvetően mindegyik helyszínen, valamint hát így nem nagyon voltak mostanában elsős napok, de én azt gondolnám, hogy szúnyogriasztót hozzanak mindenképpen magukkal, valamint esetleg főleg az esti koncerthez, a 9 órás koncertekhez célszerű fejlámpával érkezni, valamint aki teheti, bár biztosítunk plédeket meg üdőpárnákat, de aki esetleg fázósabb, vagy nem tud, tudom, hogy addig milyen időjárás lesz majd így a hónap végén, de célszerű plédet is magukkal hozni a látogatóknak.
1: Amúgy pedig egy ilyen tölgyfás, ősbükkös, árnyas területről van szó, szóval páratlan amúgy a hangulat.
2: Így van, ezért is mondtam, hogy ez a helyszín itt az erdő ölelésében nyilván egy kicsit hűvösebb, mint mondjuk egy belvárosi vagy egy városi koncerthelyszín, hiszen azért az erdő, a fák, a természet árnyékot is ad, és hűvösséget is remélhetőleg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől sem kell félni, hogyha esetleg olyan időjárás vagy olyan forróság lesz, mint a napokban.
1: Tehát akkor, ha az interjúnk végén még egyszer légy szíves, az időpontot mondd el, hogy milyen intervallumban látható majd a hat zenekar.
2: Július, tehát 7. hó 24, 25, 26, péntek, szombat, vasárnap, hétvége. Ez a három nap, ami így magában foglalódik, és hát a Vasvár Népfőiskola Facebook oldalán, valamint a Vasvár Népfőiskola weboldalán fent van a teljes program. Hogyha kérhetem a hallgatókat, akkor megköszönnénk, hogyha aki tervezi a koncerteken való részvételt, a koncertekre legyenek kedvesek regisztrálni, hogy lássuk, hogy mennyi látogató várható egy-egy adott programra. Úgyhogy ennyit mondanék még el technikai

0: Vendégünk most Kovács István, a Vasvárnép Főiskola szakmai vezetője, aki elmondja azt is, hogy nőtte ki magát néhány év alatt az ötlettől és az egynapos koncerttől egy ilyen háromnapos impozáns fesztivál a program. Kovács Istvánnal, a Vasvárnép Főiskola szakmai vezetőjével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig annak kapcsán, hogy igazán impozánsnak nevezhető az a fesztivál sorozat vagy koncert sorozat, ami itt július végén három napig egymás után sorakozik. Ez annak idején, ugye, ez egy gondolatcsíra volt, és ez nőtte ki magát most ekkorába. Beszéljünk erről.
1: Köszönöm szépen. Hát igen, tehát ez három évvel ezelőtt másként indult, de azt gondolom, hogy egy olyan szerves építkezésnek a gondolata volt mögötte, ami azóta sem változott, hiszen egyik oldalról Vasváron azok a jellegzetes fesztiválok, amik korábban megvoltak, már nem igazán működtek, és azt gondoltuk, hogy jó lenne ebbe belevinni valami olyan kis pluszt, ami ráadásul egy olyan teret lélegeztet be a Szent Kút melletti dombon, a színpadnál, ami úgy hiszem, hogy megyei vagy azon túli szinten egy olyan érték, egy olyan hely, ami tényleg alkalmas arra, hogy ilyen koncertek vagy fesztiválok legyenek ott. Úgyhogy, és ezen túl is, amit láttunk mi ebben a helyben, és nem csak a színpadi térben, az, hogy Vasvárnak van egy olyan óriási adottsága a város szélén, a Szentkúti forrással, kápolnával, a színpaddal, az ősbükkössel, a tóval, a kemping területével, a fürdővel, a környező ártéri erdőkkel, ami egy olyan zöld rész, amiben nagyon izgalmas kulturális programokat belevinni, vagy valahol olyan programokat, amik a testi-lelki feltöltődést egyaránt szolgálják. Nyilván ez messzire vezetne, de ez is benne volt abban, hogy azt a teret, ahol amúgy a népfőiskolai programnak a közepe is terveződött a kemping területén, hogy ezt elkezdjük így újra bevinni a köztudatba.
0: És a három évvel ezelőtt tulajdonképpen vehetjük pilot programnak, próba programnak, akkor is voltak koncertek, és ezek jó tapasztalataira építettétek ezt a mostani bátorságot?
1: Igen, tehát nagyon jól működött, meg fontos volt, meg számunkra mindig is fontos, hogy partnerekre lehetünk azokban a szervezetekben, akit még ez érintett, hiszen az erdészet, a terület gazdája, akár mondhatnám a Horgász Egyesületet, akivel ugyanúgy partnerséget alakítottunk ki a várossal is, tehát az látszott, hogy az a cél, hogy újra legyen program a Szentkúti színpadon, ez nem csak a mi egyéni célunk lett, hanem másokban is visszhangra talált, és aztán ahogy belaktuk a színpadot, ugye egy három koncertes sorozat volt tavaly előtt, és látszott, hogy akik jönnek, nagyon nagy élmény számukra. A zenekaroknak szintén, tehát a hely varázsa megragadja őket, hát nyilván a koncerteknek a minősége az is nagyon fontos volt, és az is, hogy a semmiből az első koncerteket megszervezve tényleg Vasvárról is sokan jöttek, de azon túlról is, távolból is sikerült embereket oda csalogatni.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Vendégünk most Kovács István, a Vasvárnép Főiskola szakmai vezetője, aki elmondja azt is, hogy nőtte ki magát néhány év alatt az ötlettől és az egynapos koncerttől egy ilyen háromnapos impozáns fesztivál a program. Idén kettő az egyben módon, így két helyszínes a koncerttér, ez is egyfajta koncepciót mutat, ugye, hogy csendesebb zenekarok és a többeket bevonzó zenekarok váltakoznak.
2: Így van, és ugye ez is még nem a vége a történetnek, reméljük, de egy olyan lépcsőfokot szeretnénk idén megugorni, amikor egy napban is már több élményt adunk, koncertélményt is, amikor módot adunk arra, hogy több időt lehessen eltölteni ezen a helyen, amikor egy kicsit kinyújtjuk a teret a színpadtól a kápolnáig, amit be lehet lakni a rendezvény során, és amikor ráadásul egy hosszú hétvégét töltünk meg három napban koncertekkel, amikor viszont már érdemes akár ott maradni, aki távolabbról jön szállást keresni Vasváron, ahol kipróbálni a fürdőt, vagy éppen részt venni azokon a szintén a fesztiválhoz kapcsolt túrákon, amik nem is csak Vasvár, hanem a térség értékeit is egy kicsit megmutatják. Úgyhogy egy ilyen szintet szeretnénk elérni, és azt gondolom, hogy a zenekarok ismét nagyon jók, és kiegészítve az egyéb élményekkel, vagy akár az oda kapcsolt gasztronómiával, az eddigi néhány eseményen nagyon komoly népszerűséget kapott nápolyi pizzákkal. Azt gondolom, hogy ez egy jó élmény lehet mindenkinek.
1: Igen, és most már a zenekarok némelyikével is sikerült egy programajánlót készítenem, és olyan érdekes, hogy ez a szellemiség, amiről beszélünk, hogy értékközpontuság, meg mélységek, szóval, hogy pedig a musicaltől a jazzen át az autentikus népdalokig külön-külön világot képviselnek ezek a zenekarok, és mégis valahogy bennük volt az az egységes gondolat, hogy kitartanak az értékes zene készítés mellett, fontos számukra, hogy ezzel a közönséget elérjék, és nagyon fontos nekik, hogy most Vasvárra érkeznek.
2: Ez nagyon jó hallani, meg valóban ez összecseng azzal, amit az előző zenekaroknál is főleg utólag érzékeltünk, hiszen többségük még nem volt soha ebben a helyen, és hát reméljük így lesz a mostani zenekarokkal is, hogy most már van egy ilyen várakozás, de hogy az utólagos élmény számukra is jó lesz, hiszen tényleg azt szeretnénk, hogy nem csak a fesztivál, hanem a népfőiskola mögött is olyan alkotó közösségi közeg lenne, amiben ott vannak fellépők, mesterek, résztvevők, és egyre több olyan ember, aki maga is formálni akarja, tudja ezt a kis világot, amiben élünk.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Vendégünk Kovács István, a Vasvár Néphőiskola szakmai vezetője, akivel arról beszélgetek, hogy nőtte ki magát néhány év alatt az ötlettől és az egynapos koncerttől egy ilyen háromnapos, impozáns eseményé a Szent Kult Fest, amelyet jövő pénteken, szombaton és vasárnap tartanak Vasváron a Szent Kult szabadtéri színpadán és a Kápolnánál. Ránéztem a rendezvényt promotáló videóra is a Vasvár Népfőiskola közösségi oldalán, ami kedvet csinál képben is ehhez a szentkuti feelinghez, és látva tényleg a tavalyi képeket, tényleg nagyon sokan jöttek el, sokan vették komolyan a meghívást.
2: Így van, pedig hát tavaly előtt amúgy belépőjegyesek voltak a koncertek, tehát akkor úgy tudtuk ezeket megszervezni. Most viszont ingyenes maga a koncertrészvétel, úgyhogy hát egyelőre azt érzékeljük, hogy így is nagyon sokan előzetesen is regisztráltak, már érdeklődnek, úgyhogy reméljük, hogy sokat számára jó élményt tud jelenteni.
1: A szervezők részéről érdemes saját magunknak ilyen kemping székekről gondoskodni, vagy pedig ott ez az infrastruktúra rendelkezésre áll?
2: Hát ezt jövő héten azért majd át kell gondolnunk, tehát körülbelül olyan 300 fő az le tud ülni a nagy színpad előtti téren, nyilván a kis színpadon ott berendezünk eleve lelátót vagy hát leülési lehetőséget, úgyhogy én azt gondolom, hogy készülni tudunk arra, hogyha esetleg többen lesznek, mint a megszokott, de hát tavaly is voltak néhányan, akik hoztak magukkal saját kempingszéket, de reméljük erre nem lesz szükség.
1: Bár ezt nem egyeztettük az interjú előtt, és tényleg csak egyelőre most csak néhány szót szeretnék kérdezni, ha mondanál róla, hogy ugyanilyen nagy dobásnak készülődik majd a Ragyog Csillagom című előadás, ami ezer szálon kötődik Vasvárhoz. Ez jelenleg milyen állapotban van ez az előadás?
2: Igen, a Holva Csillagom program darab egy olyan színmű, amit ugye Nyilasi Judit írt, és jó pár évvel ezelőtt már megért egy bemutatást, és a vasvári búcsúnak a hagyományait eleveníti fel. Hát az örömteli, hogy most már több olyan kis közösségi találkozó próba volt, ahol akár a régi a darabban játszók, akár új érdeklődők együtt ismerkedtek a darabbal, a szövegkönyvvel, olvasópróbák voltak, területbejárások, úgyhogy ez a folyamat elindult. Azt nem látjuk még pontosan, hogy milyen források lesznek arra, hogy tényleg egy komoly bemutatót meg tudjunk csinálni, de az a cél, hiszen azért itt az látható volt, hogy idén nem fogunk addig eljutni, hogy egy komoly darabként ez már színpadra kerüljön, hiszen folyamatban van a rendezőkeresés, látszik, hogy egy kicsit alakítani kell várhatóan a darabon, felmerült, hogy tényleg emellett a vasvári búcsújárás hagyományait is erősebben vigyük bele, tehát akár úgy valósuljon meg a darab, hogy a közönség is be tudjon kapcsolódni, úgyhogy az a cél, hogy jövőre összeérjen úgy a folyamat, ahogy amikor minden a helyére kerül, és ugye ami az induló terv is volt, és akkor itt Gergye Rezsőre is hivatkoznék, hogy ez a darab egy olyan lehetőséget adhat a városnak, hogy akár egy évben többször is bemutatásra kerüljön, úgyhogy nagyon sokan a város közösségéből is részesei a bemutatásnak, mint akár egy magyar polányi passió, és ez olyan szinten reprezentálja a város értékeit, amiben azon túl, hogy érintettek a helyiek nagyon erősen, de kívülről is egy nagyon izgalmas élmény tud lenni sok éven keresztül.
1: Akkor majd annak idején erről is beszélünk, ehhez a július végi programhoz meg sok sikert a szervezőknek. Köszönöm szépen Kovács Istvánnak, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjének az interjút.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új játszótéri elemek a Nap utcai játszótéren. Szabadtéri klasszikus koncertet terveznek. Négy játékostól búcsúzik az Aegis Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Nap utcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a DNS Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Nap utcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményeztet dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, nagymágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. Négy játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Dániel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek két szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Görömvölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfa él. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.
0: Sporthírek.
1: Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél, a legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentő szervezethez. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. A vármegye helyett ismét megyék vannak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Négyvasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentő szervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunor mentő szervezet rendszer beállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison. Vasvár megyéből 4 tűzoltó csatlakozott a mentő szervezethez. Tájékoztatott Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiban lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökország földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúttal is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a Ribel tartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palacktartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribált egy egyetemi fenntarthatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi 4 utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük 2 gyerek is. A baleset körülményeit vizsgálják. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. A legmelegebb órákban 25 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszáz szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új játszótéri elemet helyeztek ki a Nap utcai játszótéren Körmenden, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Az eszköz korábban a DNS Lajos katolikus óvoda udvarán szolgálta a gyerekeket, majd a szombathelyi egyházmegye felajánlásának köszönhetően került át a Nap utcai játszótérre. Körmend városvezetője hozzátette, hogy a fejlesztések a város további játszóterein is folytatódnak. Szabadtéri könnyű klasszikus koncert rendezését kezdeményezte dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselő Körmenden, közölte a változást a Városért közösségi oldalán. A tervek szerint a kulturális és közösségi programnak a Dózsa-György út és a 208 lakás közötti játszótér ad majd otthont. A kezdeményezéshez csatlakozott Morvai András, a Körmendi Művészeti Társaság vezetője is, így a szervezők elképzelése szerint a résztvevők szeptember 18-án pénteken egy közel egy órás koncertet hallgathatnak majd meg. A program részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Vágányzári menetrend lép életbe. Pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend egyes vonatoknál a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEB. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasainak Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Négy vasi tűzoltó csatlakozott a Hunor mentőszervezethez. Ünnepélyes fogadalmat tett a közelmúltban 29 újonc, akik részt vettek a Hunor mentőszervezet rendszerbeállító gyakorlatán Hajdúszoboszlón, a katasztrófa védelemi kiképző és raktárbázison Vasvár megyéből négy tűzoltó csatlakozott a mentőszervezethez. Tájékoztatott Balog Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltó őrmester, a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökországi földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúton is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt.
1: A város és a térség fejlődését érintő együttműködési lehetőségekről egyeztetett dr. Szabó Barna Körmend polgármestere és Horváth Nándor Zsolt, a Tisza parlamenti frakciójának Vasvár megye 3. számú választókerületéért felelős országgyűlési képviselője. A polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen egyetértettek abban, Körmend és a térsége fejlődése közös ügy. Szentgotthárdon is megjelentek a ribeltartók. Tesztjelleggel már Szentgotthárdon is kihelyeztek ribált palacktartókat, amelyek a visszaváltható italcsomagolások kultúrágyűjtését segítik, számolt be a fejlesztésről a val.hu. A köztéri tartók lehetővé teszik, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackokat és dobozokat a lakosok a szemetesek helyett egy erre kialakított gyűjtőre helyezzék. A ribált egy egyetemi fenntartatósági projektből nőtte ki magát. Árokba hajtott, felborult, majd a tetején állt meg egy személyautó Viszák külterületén, közölte a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a jármű az árokba sodródott, ahol felborult. A gépkocsi négy utasa még a körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Mind könnyű sérüléseket szenvedtek, köztük két gyerek is, a baleset körülményeit vizsgálják. Nő az érdeklődés a rendezvények iránt a Vasi Hegyháton. A kisebb léptékű, személyes hangulatú közösségi programok iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami új lehetőségeket kínál a Vasi Hegyhát településeinek. Erről beszélt Gergye Rezső, Bessenyei díjas népművelő, a nagymágfai közösségi rendezvényeket értékelve. Elmondta, az idei nagymágfai találkozón két napon át idézték fel a település kulturális életének emlékeit. Gergye Rezső szerint napjainkban egyre többen keresik a nyugodtabb, beszélgetésre és közösségi találkozásokra épülő programokat a nagy tömegrendezvények helyett. Úgy véli, Nagy Mágfa és a Vasi Hegyhát adottságai kiváló lehetőségeket kínálnak az ilyen kezdeményezések számára. 4 játékos távozását jelentette be az Aegis Körmend férfi kosárlabda klub a közösségi oldalán. A klub tájékoztatása szerint Hansen Daniel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos a következő szezonban már nem a piros-feketéket erősíti. Hansen Daniel az Egyesült Államokban folytatja pályafutását. Kis Benedek 2 szezon követően búcsúzik a klubtól. Dr. Péter a szezon elején lábműtéten esett át, emiatt a teljes bajnokságot kihagyta. Görönvölgyi Ákos szerződése a szezon végéig szólt, ezt a klub nem hosszabbította meg. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombaton este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérnek segítséget. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A kutatók bíztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket Mosquito mobil alkalmazás segítségével, hogy világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon, a későbbi hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfaj él. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés van Magyarországon. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben. Az elfogadott jogszabály bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A módosítás lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT-t. A fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése, írta a minisztérium. Felfüggesztették az állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtája miatt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 000 dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére alkalmazzák őket, jelentette az izraeli média. Egy izraeli kereskedelmi televízió tavaly számolt be először a szokatlan javaslatról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a környezetvédelmi miniszter a Büntetés Végrehajtási Szolgálat országos parancsnokával tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel. Lőrinc Tamást választották meg a Magyar Birkózó Szövetségének elnökévé. Az olimpiai és világbajnok 4-szeres Európa-bajnok, aranyérmes korábbi klasszis birkózó a rendkívüli tisztújító közgyűlésen egyedüli jelölt volt a posztra, miután csak ő tudta megszerezni a szükséges számú ajánlást az induláshoz. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, de ezt nem árult el, hogy új szerződése pontosan meddig szól. Szoboszlai eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.

0: Gurmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszáz szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tette eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

99.8 Görmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit